0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 14-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A hét adásainak áttekintését hallhatják ma. Túlnyoman borult, csapadékos és valamivel hűvösebb lesz vidékünk holnap időjárása.
1: A horvátországi református keresztény kálvini egyház ismét konferenciát szervezett, ezúttal a karancsi református templomban. Az alkalmon dr. Kocsis Attila nyugalmazott lelkész tartott előadást a magyar református diaszpóráról. A Tiszántúli református egyházkerület közgyűlése 2019. október 26-án ugyanis megalapította a magyar református diaszpóra központot. A központ működésének feladatai: a magyar református diaszpóra kutatása, elősegítése, különböző dokumentumok összegyűjtése és rendszerezése, a diaszpóra tudományos támogatása és a magyar református diaszpóra múzeum megalapításának előkészítése. E központ igazgatója dr. Kocsis Attila.
2: Mai előadásoknak a témája, mert hogy két előadás lesz, az egyik a magyar református diaszpóra a világban, a másik pedig dél-szudáni keresztények között, ez a címe. Két évvel ezelőtt jártam Dél-Szudánba, az ottani keresztény közösséget meglátogatva sok érdekes dolgot tapasztalhattam, és mind a két előadásnak egy közös témája van, vagy egy nagy ernyő alá vehető, ami a hálaadás. Hálaadás azért, hogy egyáltalán létezik a magyar diaszpóra, még 120-130 eszendővel azután is, hogy kivándoroltak a magyarjaink, akár Dél-Amerikába, akár Észak-Amerikába. És hálaadás az, hogy ezek a dél-szudáni keresztjének nagyon nehéz életkörülmények között, ahogyan élnek, mégis hitüket megtartják, építenek, építkeznek, misszió van, tehát ezek hallatlan izgalmas kérdések. Dél-Amerikában kevesbedik a magyar közösség, mert oda nincs kivándorlás, és gyakorlatilag a 56-os kivándorlók voltak az utolsó nagy hullám, amikor kiérkeztek oda magyarok. Azóta gyakorlatilag nincs jelentősebb magyar bevándorlás oda, így ez a magyar közösség, vagy a magyar közösségek akár Brazíliába, akár Argentinába, de Uruguayt is említhetném, ott bizony csökkenő létszámban és csökkenő, illetve növekvő életkorral vannak. Én néhány évvel ezelőtt voltam Dél-Amerikában, akkor, mint a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a munkatársa, látogattuk végig az ottani magyar közösségeket. És hát én egy másik munkámból kifolyólag a Magyar Református Diaszpóra Központ, ami Debrecenben van, ennek a vezetőjeként pedig gyűjtjük és őrizzük és feldolgozzuk a magyar diaszpórának a múltját, emlékeit, írásos emlékeket gyűjtünk, fotókat archiválunk, tehát rengeteg olyan munkát végzünk, ami a múlt megőrzését szolgálja. Az előbb is mondtam, hogy háladás azért, hogy vannak, háladás azért, hogy ma is ilyen szépen, szép számban összejöttünk, és hogy látszik, hogy nem adják fel a kisebbségi létben, és meg tudják élni a kisebbségi létet, és meg tudják élni a keresztjéni létet, és keresztjéni szolgálatban itt együtt tudnak lenni. Nem

0: Hivatalosan is megnyitották a Magyar Fotószalon című fényképkiállítást az Eszéki Kulturális Központban. A kiállítást, amely a Magyar Fotóművészek Világszövetségével együttműködve és az Eszéki Magyar Főkonzulátus Védnöksége alatt került megrendezésre, hivatalosan a Kulturális Központ igazgatója Marin Szeles és Magdó János Eszéki Magyar Főkonzul nyitották meg. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg. A kiállított fotókról és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének munkájáról pedig Magdó István, a szövetség alelnöke beszélt.
1: Először vagyunk Eszéken, és hát nagyon remélem, hogy nem utolsó alkalommal. A Világszövetségről röviden annyit, hogy 25 évvel ezelőtt erdélyi magyar fotósok javaslatára összeültünk Budapesten a budapesti fotósokkal, és támadt egy ilyen ötlet, hogy jó lenne, hogy képviseltessük magunkat világszinten, illetve gyűjtsük össze a világon bárhol élő magyar fotóst, vagy illetve magát magyarnak való fotóst. Nem tévesztendő össze a MAFOSZ-szal, ami a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége, az egy országos szövetség, mi világszövetség vagyunk. Körülbelül 220 tagunk van, egyre több ez a tagság nő, mert rájöttek a jó fotósok, hogy jó valahova tartozni, főleg egy ilyen világszövetséghez. Tudtommal nincs még egy nemzet a világon, akinek ilyen összefogó világszövetsége lenne, mint a miénk. És ezért is a kiírásunknak a neve, elnevezése Nemzetközi Magyar Fotószalon. Szépen ki tudjuk fejezni a magyar nyelvvel azt, hogy nemzetközi, ami sugallja azt, hogy a mi nemzetünk közötti ez a verseny. Minden évben van egy ilyen kiírás, egy ilyen verseny, ahol meghirdetünk öt témát, mindig öt téma szerepel. Van egy általános, ahol van bárki bármilyen fotót be tud küldeni. Van mindig két magyar vonatkozású témánk, ami mindig egy személyiséghez köthető, amit abban az évben ünnepelünk. Idén beszélek a tavalyi kiírásról, mert ez a tavalyi évnek az anyaga, amit idén hordozott meg például én, mint a lelnök, nekem tisztségem és hát nem kötelességem, de érdekem az, hogy minél több magyar a településen fordul meg ez a kiállítás az egész Kárpát-medencében, úgy Romániában, mint Szlovéniában, Szerbiában és Horvátországban, ami hozzám tartozik. És ezt az anyagot mutatjuk be például itt most jubileumi 25. kiállításon. Visszatérve a magyar témákra, tavaly Jókai Mórt ünnepeltük 200 éve született, ezért az egyik témánk Jókai Mór volt, élete és munkássága. A másik magyar vonatkozású téma a reformkor, ugye 1825-től 48-ig, amikor rengeteg jó dolog történt Magyarországon. Van mindig egy természetfotó témánk, van egy természetfotó tagozatunk is a szövetség keretén belül, ami nagyon szép és helyes, mert feldobja, színesíti a kiállítás anyagát. Vízi vadvilág volt idén a téma. Illetve a szövetség keretén belül még van egy fotótörténeti szakunk is, és ennek kapcsán van mindig egy ilyen archaikus módon készült fotó téma, ami szabad téma volt idén. Itt ez a legnehezebb, mert egyre kevesebben dolgoznak még régi analóg módszerekkel. És akkor van külön egy fiatalsági kategória, mivel kell gondoljuk az utánpótlásra is, és akkor van két kategóriára osztottuk a fiatal kor, 15 éves korig, és 15-től 21-ig. Hogy ezért is, hogyha egy picit naivabb egy fotó, azt el kell nézzük, mert gyerekek fotói. De nagyon ügyesek, és örülünk ennek, hogy egyre többen jelentkeznek a kiírásra, és egyre jó fotókkal.

0: Az eszéki jogi kar volt a házigazdája annak a nemzetközi tudományos konferenciának, amely az Európai Unió jogával foglalkozik. Az idei diskurzus az unió geopolitikai helyzetével foglalkozott az új globális rendben. A konferencián rendszeresen képviselteti magát a Szegedi Tudomány Egyetem jogi kara, amellyel az eszéki kar sok éve szorosan együttműködik. Adásunknak Karsai Krisztina egyetemi tanár nyilatkozott, aki a Szegedi Tudomány Egyetemről érkezett.
1: Ezzel az egyetemmel a Szegedi Tudomány Egyetemnek van együttműködése, aminek úgymond írásos nyoma is van, van olyan szerződésünk, ami alapján mind az oktatók, mind a hallgatók eljöhetnek, vagy meglátogathatják egymás iskoláját, és a hallgatók akár részképzésen vehetnek részt, az oktatók pedig rövidebb tartalmú úgynevezett oktatói mobilitással érkezhetnek ide is, illetőleg a horvát kollégák is eljöhetnek Szegedre. És egyébként ez az oktatói mobilitás, ez azért sokszor alapját képezi az ilyen jellegű együtt dolgozásnak is, mert akkor eljövünk konferenciára is, mi is hívjuk a horvát kollégákat. Szegeden én a jogi karon dolgozom, és ott már többször láttunk vendégül professzort innen eszékről, illetőleg PhD hallgatót is, aki tanulmányúton vett részt nálunk. Mi több graduális joghallgatók is jártak már nálunk, és közösen magyar joghallgatókkal dolgoztak jogösszehasonlító projekten. Én azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző, és nagyon sok szempontból van létező együttműködés, és az, hogy ilyenkor egy-egy konferenciára el tudunk jönni, most ha jól számolom, Szegedről vagyunk öten, az is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés, és komolyan gondoljuk azt, hogy itt azért nagyon sok új információt megtudunk. Tudományosan is jó, meg hát azért az emberekkel találkozni is jó. Ez a konferencia, ez ugye a tizedik ebben a sorban, amit ez az Eszék Egyetem szervez. Mindig európai jogi, európa politikai témákat tűznek a napirendre. Mi a jog különböző területeinek egyes részletkérdéseit hoztuk. Én a kollégámmal, Gyula Cámival olyan kérdéssel jöttünk, ami büntető eljárásjog. Azon belül is azzal foglalkozik, hogyha van valamilyen eljárásnak nemzetközi vonatkozása. Például a bizonyítékok külföldön vannak, mert valaki mondjuk olyan, hát most fogalmazzuk így, bűncselekményt megvalósító, mondjuk Facebook posztokat írogat, vagy online csalást realizál, hogy mindazok a bizonyítékok, aminek alapján a büntetőjárás le lehet sem folytatni, külföldről kell beszerezni, és ráadásul elektronikus a bizonyíték. Na, hogy ezt hogy lehet megugrani, ezt a problémát? Ezzel kapcsolatosan nyilván vannak országok között megegyezések, az Európai Unió is fontos szabályokat alkotott, de nagyon sok problémát okoz, hogy mondjuk például egy magyar bíró, vagy egy magyar ügyész megkeresheti-e, mondjuk akár, ha mondjuk ezt széken lenne valamilyen service provider, szolgáltató valamilyen internetes cégnek, hogy megkeresheti-e az, hogy közvetlenül a horvát hatóságok bekapcsolása nélkül fölhívja az itteni számítógépes céget, hogy akkor lesztek szívesek az adatokat átadni. Ez a kérdés. Én szerintem ezt mindenki érti, és ez rendkívül sok problémát fölvet, szuverenitási kérdést, hogy jön ahhoz egy magyar hatóság, hogy egy horvát céget szólítson föl valamilyen feladat teljesítésére, de ez minden EU-s viszonylatban, a horvát, az osztrákot, az osztrák, a spanyolt, mert hogyha ezek a magáncégek nem teljesítik az ilyen kéréseket, akkor nagyon súlyos pénzbírsággal számolhatnak. Újfajta együttműködési formák vannak, na és akkor mi a kollégámmal ezt hoztuk, hogy mik a fő kérdések, hogy lehet előre menni, honnan várjuk azt, hogy valami fajta jó értelmezés legyen, meg hogy lehessen ezt alkalmazni.
0: Nagyon aktuális ez az online bűncselekmények elkövetése. Mennyire gyakori ez mostanában?
1: Sajnos azt kell mondani, hogy gyakori, mi több egyre gyakoribb, ugyanis nagyon furcsa ezt így kimondani, de nagyon könnyű az online térben bűncselekményt elkövetni, és ezt nem úgy értem, hogy, de úgy is értem, hogy mivel az ember arctalan, meg sok ember úgy gondolja, hogy úgyse találják meg, hogyha mondjuk akár egy rejtett fiókból pocskondiáz másokat, és mondjuk rágalmazás, vagy becsercsértést valósít meg. Tehát ilyen értelemben is könnyű, de olyan értelemben is, hogy tulajdonképpen az, hogy szöveges állományokat elő lehet állítatni mesterséges intelligencia segítségével, amely szöveges állományok képesek arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hirdetések, reklámok, közvetlen megkeresés e-mailen keresztül. Ugye ma már az online csalás a legtöbb esetben nem úgy történik, hogy kézzel megírja 200 000 e-mailt az elkövető, hanem egyet megír, legeneráltatja a hasonlókat, bemásolja, és tényleg nem túlzok, 1000-nyi sértettet elérhet, vagy legalábbis megcélozhatja. És akkor ugye attól függ persze, hogy mi a téma, szerelmi csalás, biznisz csalás, befektetési csalás, mármint az online térben, attól függően ugye eltér a célcsoport, de ha néhány ember be is esik ebből a több ezer címzetből, tehát érdemes úgymond ezt a pici energiát belefektetni a bűnözésbe, és azt látjuk, hogy ez irgalmatlan méreteket ölt. Minden ország azonos módon érintett, ott, ahol van internet. Márpedig tulajdonképpen ma már mindenhol van, és azt látjuk a statisztikánkban, hogy évről évre ilyen 20-30-50%-a növekszik ezeknek a száma, mert hogy könnyű ezt elkövetni.
2: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. A nap második felében az égbe borult, helyenként csapadékot hozza vidékünkre. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1011 hektopaszkál volt. Túlnyomóan borult, csapadékos és a valamivel hűvösebb lesz vidékünk holnap időjárása. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 20 Celsius fokot. Június 14-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
2: Önök az SZTK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.